0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel-nappal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán, a neten.
1: Poptarisznia.hu, a Retronet Rádió.

Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu.

0: egyszer fenn, egyszer fenn, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel nappal.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp! Fogadja a következő slágert itt, a poptarisznya.hu-n!

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp! Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
1: Éjjel-nappal.

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznya.hu.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Kaptarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.kaptarisznya.hu.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: hallotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állok ki! Fogadja a következő slágert itt, a poptarisznya.hu-n!

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: mert önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

Ez itt a toptenisznya.hu.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Goltotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a pottarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@pottarisznya.hu e-mail címen.

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.
2: Boing, boom, csak. Boing, boom, csak. Boing, boom, csak. Boing, ping, boom, csak.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: A szombat akkora szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombatesténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgöm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznó oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: facebook.com

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol? Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bug Parts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Poptarisznya.hu.
5: Hallgassa ön is egy legendás műsor

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

poptarisztja.hu bemutatja. Csak nyári slágerek. Útnak indul, nyaral, vagy éppen munka közben hallgat minket. Számítson a legforróbb slágerekre.

0: érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol? Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Hol is hallottam ezt a dalt?
5: Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu, a Retronet Rádió.
6: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldiesnet rádiót akár éjjel. Let it be, akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: játszotta, máshol nem játszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: Ha a Volkswagen logó sziluettjével álmod,
1: akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Egy halhatatlan brand, amelyet a hallgatók tovább éltettek. Poptarisznya.hu.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: facebook.com

0: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák!

0: vigye magával a poptarisznyát.
1: Mi nem okozunk csalódást. Tőlünk csak ismert és kedvelt dalokat hallhat. A poptarisznya.hu-val még a nyár is forró.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Kudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Hol is hallottam ezt a dalt?
5: Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu, a Retronet Rádió.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
1: www.poptarisznya.hu

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n. Yeah!

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a netem.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.
2: Hotel tetején egy csodálatos műjégpálya csalogat. Ide-oda cikázom a párok között, villogó korimon. Látszámon kínálom a filtold és a frissítő drazsét. Főlet éjszakán.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
1: Poptarisznya.hu.
4: Ez egy újabb sláger.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
4: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény. Poptarisznya.hu

0: This one goes out to the one I love.
1: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Itt a popteristja.hu-n,
1: ahol a slágerek összeérnek.

0: amiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: Azt énekli Bobby McFerrin 1988-ban, hogy Don't worry, be happy. Ne aggódj, légy boldog. Szép jó estét kívánok mindenkinek. Don't worry. Mint azt hallhatják, már bent vagyok a stúdióban. Alig egy óra is kezdődik a Music Story. De hát ugye ilyenkor én már bele szoktam nyúlni a zenetárba. Bevallom őszintén, ezt a dalt még nem én választottam, de a következő mixet már igen.
1: Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy.
0: Popovics Laci barátom egyelőre a munkahelyi elfoglaltságok miatt nem tudott műsort készíteni az elmúlt péntekek alkalmával, de hát reméljük, hogy ez hamarosan majd változni fog, és akkor visszatér a péntek esti koktél a megszokott este 19 órás műsorrendbe. De mivel így hozta a sors, hát akkor jöjjön most egy kitűnő mix, egy olyan mix, ami nem ment még itt a poptalisznya ponton, egészen biztos.

0: Modern Talking Brother Louis, szép jó estét kívánok mindenkinek, természetesen jön a nyitó szignál, csak előtte én most beköszöntem. Hát ami ma velem történt, na figyeljenek!
1: Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából.
2: Indul a Music Story. A mikrofonnál Pajcser Attila.
0: Így igaz, ezúttal már egyedül szép estét kívánok mindenkinek. Innen is hatalmas nagy köszönet Hargitai Gábornak, aki a múlt héten egy kitűnő Best of Disco műsort készített a Music Story műsor idejében. A héten találkoztam Gabival, mondtam neki, hogy rengetegen írtak, sokan hallgatták, még többen vissza is hallgatták, úgyhogy még egyszer hatalmas nagy köszönet Gabikám. Hát hölgyeim és uraim, itt az előbb már egy picit a műsor előtt én belengedtem, hogy ma valami olyan dolog történt velem, hogyha egy tévéstábbal mentem volna, akkor nyugodtan lehetett volna mondani, hogy valamilyen burleszk filmet forgatunk. Szentendre központjában van egy benzinkút. Hát a polgár beáll ugye az egyik oszlophoz. Szépen fogja a kis pisztolyt, miután felszabadította a tanksapkát. Behelyezi majd. Automatára állítva szépen csúrdogált be a gázolaj az autóba. Én meg nekiálltam a néhány nappal ezelőtt beszerzett bogaraknak a levakarását a szélvédőről. És mi meg is szólított ott egy hölgy, aki elterelte a figyelmemet, hogy jaj, maga milyen ügyesen csinálja ezt. Nem tudom, hogy mire gondolt, hogy majd akkor esetleg egy százasért az övét is majd letakarítom, vagy nem tudom, de nem hiszem, hogy erről volt szó. Egyszerűen csak tetszett neki, hogy valamennyire azért sikerült levakarjam az odaszáradt bogarakat a szélvédőről. Majd ezzel a tereléssel egy kicsit kizökkentett a komfort zónámból, és elindultam befelé, hogy kiegyenlítsem a számlámat. Ez megtörtént. Majd, na mit gondolnak, mi történt? Visszaültem az autóba, beindítottam és elindultam. Ugye most sokan mondják, hogy hát ez így teljesen rendben van. De szerintem vannak olyanok is, akik már tudják, hogy én most mire gondolok. Igen, ott maradt a töltőpisztolya helyén. Én meg szépen elindultam. Na most azért velem az nem történt meg, ami, ha jól emlékszem, akkor a Jákob Rabbi című klasszikus Louis de Funès filmben látható, hogy a gengszterek ugyanígy indulnak el, és akkor az autónak a karosszériája az gyakorlatilag elválik az aljától, az alvásztól. Hát itt ugye az egy filmtrükk volt, az én esetemben annyi történt, hogy elindultam, és hát igen, valóban a gumicsővel együtt, és hát persze abban a pillanatban szét is esett az egész, én hallottam egy hatalmas nagy durranást, már a benzinkútnak a személyzete gyakorlatilag rohant utánam, hogy mégis mit csinálok, hogy most haza akarom tolni esetleg, vagy húzni az egész kútoszlopot. Ugye mostanában már kicsit lejjebb ment a benzin ára, hát ha az ember otthon akar magának letelepíteni egy ilyen egységet, de hát nem erről van szó. Szimplán csak egy ócska trehányság volt. Ugye most jövő héten jön a hőkupola, úgyhogy elképzelhető, hogy az én agyamban már ez bemászott. 30 éve vezetek. Ekkora ökörséget még az életben nem csináltam. Még az a szerencse, hogy egyébként a csőnek a végén van egy ilyen elzáró szelep, vagy valami ilyesmi, úgyhogy a gázolaj az nem ömlött ki, mert akkor még rám verték volna az elfogyasztott vagy kiengedett gázolajnak is az árát, meg a feltakarítási költséget, meg mindent. Hát arról nem beszél, hogy a kedves tankolótársak empatikus pillantásai közepette. Azért elég érdekes dolgok történtek volna, de hát tulajdonképpen annyi történt, hogy elvittem magammal a pisztolyt nagyjából 30 méterig, utána a nagy durranásra én is félreálltam, akkor már a kezüket lengetve ott álltak a benzinkút tulajdonosai, személyzete, mindenki, aki élt és mozgott. Hát okoztam némi riadalmat, azt kell, hogy mondjam, de tisztáztuk a helyzetet, hogy nem fogok eltűnni, egy picit félreálltam, aztán lesütött szemmel, lehajtott fejjel bementem, és ha hiszik, hanem egy végtelenül kedves, aranyos hölgy fogadott, aki szerintem jó pszichológus, így végnézett rajtam. Na jó, hát oké, ez a pali is olyan, amilyen, de legalább nem tűnt el, vállalja a tettéért a felelősséget, úgyhogy némi adatcsere után végül is elengedtek, úgyhogy ezért is van ma Music Story. Azért úgy viccesen kérdeztem tőlük, hogyha innentől kezdve majd az M0-ásról kanyarodok Szentendre felé, és ők ezt esetleg megtudják, akkor gyorsan kirakják a bójákat, hogy nem, köszönjük szépen, tehát Hajcsar Attila itt nem tankolhat, bezártunk, végeztünk, felszámoltuk a benzinkutat, vagy mégis mi fog történni, hogyha arra járok, de hát mondták, hogy nem, hát volt itt már egy kollega, aki néhány nappal ezelőtt az egész kútfejet elvitt, tehát ott már szerintem más problémák voltak, én egész egyszerűen csak vagy a nagy melegre való tekintettel, vagy valami miatt mégiscsak, vagy az, hogy feltartott ez a drága hölgy itt ezzel az ablak pucolási kérdéseivel. Szóval a lényeg az, hogy hát elindultam, így módon, de hát végül is úgy zárult a dolog, hogy tényleg a benzinkút személyzete is nagyon kedvesen és empatikusan állt hozzá ez a kérdéshez, olyannyira, hogy a hölgy, ha minden igaz, sőt ez egészen biztos, mert az adás előtt leveleztünk, még hallgatja is a műsort, aztán kíváncsi vagyok rá, hogy mit fog szólni ez a történethez, de hát ez bizony így történt. Úgyhogy Hajcsar Attila ma majdnem hazavitte a benzinkutat, igen is elnézést kérek a MOL-tól. Na, ahogy említettem, hőkupola lesz a jövő hét folyamán, ilyen még nem volt. Jaj, drága jó nagymamám, aki már évtizedek óta nincs velünk, ugye még a 80-as években, amikor nem tudtunk egymástól elszakadni, hát én 10 éves kisfiú voltam, és elmentem 2 hétre anyámékkal nyaralni, akkor rögtön írt nekem egy levelet az üdülőbe. És emlékszem rá, hogy az egyik levél úgy kezdődik, hogy itt fekszem a verandán egy napozó ágyon, a kutyánk itt liheg mellettem, 36 fok kánikula van, rosszul vagyunk. Ugyanis a 80-as években egyrészt nem volt klíma, csak ilyen ócska ventilátorok, másrészt a 36 fok az már az elviselhetetlenség kategóriájába tartozott. Volt nekünk egy nagyon érdekes pulikutyánk, hát annak már a bundája is azért még néhány fokot rádobott a rendszerre, úgyhogy simán el tudom azt képzelni, hogy a 36 fok az akkor már elviselhetetlen volt. Hát, hogy most milyen lesz ez a 40, 41, 42, ezt nem tudom. Mert hogy ilyen helyzetben még itt Magyarországon nem voltam, amikor néhány évvel ezelőtt Egyiptomban nyaraltam, hogy simán megvolt ez a hőfok, és ha hiszik, hanem ott az emberek még ilyen időben is hosszújú ruhába mászkálnak, mert hogy valahogy ott más a páratartalom. Tehát hiába magas a hőmérséklet, valahogy ez az izzadság csak az ilyen tápszeres európai bajnokokról folyik, akik ott születtek és ebbe a klímába szocializálódtak. Azok ezt abszolút jól viselik. Úgyhogy amikor kijöttem a szállodából egy szál pólóba, meg egy rövid nadrágba, meg egy papucsba, akkor én próbáltam felvenni ott a helyiekkel a hőmérsékletet, de hát ők jól bírták, én már kevésbé. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy mi lesz itt Magyarországon jövő héten. Az is lehet, hogy én kedden magamra zárom a lakást, leengedem a redőnyt és maximálisan kapcsolom a klímát, aztán megpróbálok majd valami értelmes dolgot csinálni, mert minden valószínűség szerint még a teraszra se fogok kimenni, majd csak hajnalban, amikor meg kell locsolni a virágokat. Na majd meglátjuk, hogy mi lesz ez. Fel vagyunk készülve. Ugye most minden vezetője az országunknak azt mondta, hogy ugye van a tegnapi napon tűzoltó parancsnokok, katasztrófa védelmi emberkép, sőt még maga a miniszterelnök urunk is azt mondta, hogy most az egyszer próbáljunk normális emberként viselkedni összefogva, ugye, tehát a magyarok, a lakosság próbálja meg ezt a helyzetet úgy elviselni, hogy mindenki a másikkal szemben, hát segítőkész legyen és lojális. Na majd meglátjuk, hogy viseli a magyar nép a hőkupolát. Popovics Laci barátom a holnapi napon ünnepli fél évszázados fennállását, megpróbálom majd hamarosan elérni, mert hogy most is dolgozik, és akkor fel fogjuk köszönteni. Ha ez nem sikerül, akkor talán majd holnap Dombóvári Gábor a matinéban biztos, hogy fogja hívni, nem csak azért, hogy meccstippeket mondjon, hanem hát azért is, hogy az 50. születésnapját, meg még a névnapját is, ugye ez a szülők bosszúja, egy napon van a névnap és a születésnap. Szóval vagy most a műsor alatt, vagy holnap mindenféleképpen köszönteni fogjuk Laci barátomat, mert hogy 50 éves lesz. Én tavaly voltam. Ugye ebben a korban már a happy és a birthday, az nagyjából ketté válik, legalábbis én így fogtam fel ezt a dolgot. Már annak azért örültem, hogy a barátaim elkaptak itt a rádió előtt, és kedvenc éttermünkbe meghívtak, és jó volt velük együtt lenni. Hát mi is most szeretnénk Laci barátomat, de már az előbb említett munkahelyi elfoglaltságok miatt ez most ma nem valósulhatott meg, de majd talán jövő héten, és akkor már lesz majd előttem péntek esti koktél, és ezt most én így nem merem megígérni, csak mondom, hogy talán, abban az esetben, hogyha Laci barátom el tud szabadulni a munkájából, akkor lesz műsor. Na, ami pedig a Music Story-t illeti, 80-as évek Euro Italo Disco High Energy New Generation. Sok-sok új dal érkezett. Valasanyi barátom éppen a műsor előtt néhány perccel küldte át a heti újdonságokat, és azt írta, hogy marha nagy szerencséd van, mert a legfrissebb eventi dalok ebben a pillanatban érkeztek meg a gyűjtői adatbázisba, úgyhogy már küldte is. Innen is hatalmas nagy köszönet, és ha már Valasanyi, akkor adás előtt arról beszélgettünk, hogy mához 4 hétre, valamikor így július vége felé, a pontos napot majd megnézem, most nincs előttem, jönni fog ide a Music Story-ba, és akkor együtt fogunk ismételten 3 órán keresztül New Generation dalokat játszani. Hát többszörösen vége a gumizenének, hölgyeim és uraim, induljon a program, mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok! Best disco in town.

0: popdarisznya .hu. A stúdió telefonszáma 0630 308 98 44.
1: Music Story. For music. Yeah.

Trent Miller, California Train. Ezzel a dallal indult a ma esti összeállítás. Majd jött egy újdonság, Linda Jo Rizzo, Never Luck in Love. De a harmadik dal is szintén az újdonságokat szaporítja, hiszen ezt is a mai nap folyamán kaptam Valla Sanyitól, Euro Martina és Aulváció.

0: Hölgyeim és uraim, a poptarisznya.hu egyik kitalálója, a péntek esti koktél szerkesztő műsorvezetője, Popovics Laci barátom. A holnapi napon fogja ünnepelni az 50 éves fennállását. Lacikám, szép jó estét!
1: Szia, üdvözöllek téged is és a hallgatókat is.
0: Picit fáradt a hangod, mert dolgoztál, ezt elmondjuk a hallgatóknak, ezért is nincs koktél az elmúlt hetekben, de hát arra gondoltam, hogy akkor így a hallgatótársak, meg majd hát holnap persze nyilván a kollégák is, Dombi is biztos, hogy fog majd kopogtatni az ajtódon, szóval nagyon boldog születésnapot kívánunk neked, Lacikám.
1: Nagyon szépen köszönöm neked is és a hallgatóknak is, és valóban dolgoztam, dolgozok holnap is, gyakorlatilag reggel 8-tól egészen délutánig. Kiemelt rendezvényen Tesztergomban, és nagyjából így telik majd az ünnep, utána majd lehet, hogy lesz egy kis ünnep, és hogyha túl vagyunk a nehezén a holnapi rendezvénynek.
0: Hát könnyebb is lesz akkor már, mert akkor már túl vagy a felelősségen, túl vagy a feladaton, és akkor tudtok egy picit majd ünnepelni, mert hát azért az 50, én emlékszem rá, nekem tavaly volt, akkor ti nagyon kedvesen elkaptatok itt, miközben jöttünk be a rádióba, hogy na gyere csak, aztán leültünk itt a szokásos helyen, és meghívtatok egy nagyon finom vacsira, ami tényleg nagyon jó volt, és nem is a vacsora volt ott a lényeg, hanem az, hogy ott voltak a kollégák, a barátok, és hát egy nagyon kellemes estét töltöttünk el együtt, és ezt te sem fogod megúszni, hát hanem is a holnapi napon, de biztos vagyok benne, hogy majd néhány napon belül kerítünk egy alkalmat, amikor alkalmas lesz neked is, és akkor meghúzzuk a füledet. Lacikám, a munkán kívül azért mégiscsak egy pár mondatba avasd be a hallgatókat, kérlek, hogy hogy telnek így a napjaid. Hát az, hogy most itt ilyen mindenféle szörnyűséges meleg van, az gondolom téged is megvisel, de hát úgy azon kívül persze.
1: Hát az a helyzet, hogy pont olyan közegben dolgozom, sokszor a templom térben, ahol ez nem jelentkezik, hiszen ott azért ilyenkor kimondottan kellemes a hűvös az időjárás. Amikor home office-ba, irodában vagy úton vagyok, akkor nyilván érzem, látom. Csak azért sem kapcsolom be a klímát az autóba sokszor, mert most háromszor be kellett kapcsolni, voltam, hogy hát azért nem ennyi tönkre az autóval dolgok. Nem is feltétlenül magam miatt, mert csak részben poén. Igen, valóban, tehát én nem is szóval gyermekkorunkra, amikor hát augusztus elején közepén volt, egy-két napig ilyen 40 fok körüli hőmérséklet, és nem júniusban, és nem folyamatosan, tehát ez meglepő, de nyilvánvalóan ugye vannak bizonyos olyan folyamatok, amiknek a következménye lehet ez. Ezt nem számítva tényleg csak a munkáról tudnék beszélni, mert gyakorlatilag éjjel-nappal, hétköznap, hétvégén folyamatosan erre koncentrálok, ezekkel foglalkozom. És amikor éppen nem külső helyszín és különböző rendezvények és különböző hangrendszerek, akkor meg a rádiónak a dolgai. Néha nappal ezelőtt indult a nyári daloknak a válogatása itt a poptrésznél.hu-n.
0: Bizony.
1: A te kezed is benne van, az én kezem is benne van, és próbáljuk ezeket a nyári hangulatú dalokat még majd a közeljövőben még bővíteni, amennyiben ez lehetséges és időnk engedi. Egyébként kérdés ezzel röviden válaszolva, meg vagyunk, jól vagyunk, tesszük a dolgunkat.
0: Nagyon köszönöm neked, Lacikám, és lassan ilyen afrikai hangulatú dalokat is be lehet rakni nyugodtan, mert tényleg annyira forróságet tett el, valószínűleg nem hallottam, mert akkor még készülöttél, de a nyitó konfomban említettem, hogy drága jó nagymamámmal leveleztem, mert hogy mi annyira szerettük egymást, hát még egy 80-as éveket írtuk, én kisfiú voltam, és ha elmentem két hétre apámékkal nyaralni, akkor ő már mindjárt második nap már írt nekem egy levelet, amit az üdülőbe kézbesítettek, és azt írta, hogy 36 fok meleg van, a kutya itt liheg mellettem, fekszek a verandán, elviselhetetlen a meleg. Na most ez valamikor, nem tudom, 86-7 környékén írta, tehát akkor még, ugye nem volt klíma, csak ezek a különböző szocialista ventilátorok voltak, zárójel, bár most mikor bejöttem a stúdióba, akkor be volt már egy picit temperálva a stúdió, de azért előszedtem a pingvint, azt minden évben előszedjük a pingvint. Ha valaki nem tudná, miről beszélek, ugye Laci barátom még jó néhány évvel ezelőtt valahonnan hozott egy ilyen klasszikus kis pici ventilátort, amit a szakzsargomba pingvinnek hívnak, ugye ez a gumilapátos kis pici nyavaja, amiről azt kell tudni, hogy ha az ember bedugja, akkor az elindul az asztalon, mert ezek a tapadó korongok az alján már el vannak kopva, vagy már nincsenek is rajta. Úgyhogy bedugtam, és az egyik asztalon, ott a kijátszónak hívjuk, miért az egyik asztalon elindult így a ventilátor egyik irányból a másikba. Hát mondom, akkor ezt most gyorsan kihúzzuk, de minden esetre, szóval a lényeg az, hogy akkor nem volt még ennyire meleg. Tehát ez nyilván itt az elmúlt 20-30 évben azért azért tett érte az emberiség, hogy egy picit elrontsuk a komfortzónánkat, meg az időjárás, de hát majd talán még ez nem menthetetlen ez a dolog.
1: Hát igen, bizony benne, az ózonjuk is ugye befort.
0: Igen, igen, ez jó, hogy mondod, ez tényleg. Ezzel ijeszgettek minket még a 90-es években, hogy kilukad az ózonjuk, aztán végünk lesz.
1: Hát kilukad, csak ugye aztán befort, hál' Istennek.
0: Igen, ebb csont befort. És nem évszázadok alatt.
1: Igen. Említettem nagymamádot, akkor én is, hogy utaljak itt a pingvinnel, vagyis a korabeli 70-es években műanyag és gumilapátos ventilátor kapcsán nagyszüleimre, ugyanis ez a ventilátor, ami otthon, ez nem akárhonnan van, ez apai nagyszüleimtől van, hiszen az én gyerekkoromban ezt a konkrét ventilátort használtuk, és akkor még nem volt kikopva, nem volt elporladva a talpa, a gumitalpa, és akkor nem táncolt még odébb, ezt meg megpróbáljuk megjavítani, és én emlékszem, hogy kipróbáltuk, hogy ez a gumilapát, ha volt a kezed, nyilván megvitt, de nem vágja meg. De érdekes, hogy egy A4-es lapot el tudtunk vele vágni, amikor gyorsan pörgött, mert hogy kellett nyomni. Szóval érdekes ez, de ez egy konkrét típus, és ez pont az a darab, ami az én gyerekkoromot végigkísérte.
0: Igen, a beszélgetés után le fogom fényképezni, és akkor majd a posztba berakom, hogyha esetleg valaki nem tudná, hogy melyik típusról beszélünk, bár szerintem itt azért gazdagon inkább az 50 fölöttiek hallgatnak minket, úgyhogy be tudják azonosítani, de minden esetre igen, tehát ez ilyenkor mindig előkerül. Decemberben meg a világítós kis mini karácsonyfánk. Szóval nekünk minden évszakban megvannak az emblematikus tárgyaink, hogy úgy mondjam. Lacikám, egy gyors kérdés, nyilván nem biztos, hogy ezt most erre választ tudsz adni, de hát a hallgatók mégiscsak kíváncsiak rá, hogy mikor tudsz a műsorba visszatérni, legalább egy-egy ilyen nyári külön kiadással.
1: Hát különböző alkalmakkor szoktam mostanában csak oktatásra, mert tényleg nem volt időm rá. Nem tudom, egyelőre most a múlt hét szombat és ez a hét szombat, vagyis a hónap napon egy ilyen kiemelten fontos esemény, és emiatt gyakorlatilag mindent alá kell rendelnem ezeknek az előkészületeknek, illetve a lebonult technikailag. Nem tudom, hogy nem merem így érni, hogy talán jövő hétre már felszabadulok annyira, hogy egy koktélt el tudjak követni. Tényleg nem merem megírni, mert fogalmam nincs, hogy mindig az volt, hogy még ez legyen meg, és utána már jobb lesz, és utána mindig jött valami. Most egyelőre eddig látok, hogy a holnapi napot még valahogy végig kell csinálni, túl kell élni, és utána meglátjuk, ahogyan továbbot.
0: Igen, régen mindig azt mondták, hogy már látjuk a fényt az alagút végén. És ez valahogy soha nem jött össze, de reméljük, hogy neked összefog. Jó, hát azt gondolom, hogy a jövő hét közepe felé ez azért már nagyjából realizálódik, hogy mégis hogy alakul az életed, és akkor a megfelelő információk a Facebook oldalra ki lesznek helyezve, tehát ha lesz műsor, akkor arról legkésőbb pénteken, a kora délutáni, déli időszakban már azért tájékoztatás lesz akkor kihelyezve. Ha meg nem, akkor majd rá következő héten, vagy valamikor, amikor tudsz jönni, akkor lesz műsor.
1: Így, ahogy mondod, megpróbálom a csütörtökön riasztani a kedves hallgató pajtásokat, aki tudja, hogy miért mondtam, hogy pajtásokat.
0: Hát már ezt mindenki tudja. Lacikám, mindenkinek jár természetesen a születésnapi szignál. Neked is, úgyhogy ezzel is kívánunk akkor nagyon boldog születésnapot, és köszönöm szépen, hogy így este a műsor rendelkezésére álltál.
1: Én is nagyon szépen köszönöm, és mindenkinek, aki mostanában ünnepel, szintén boldog születésnapot és névnapot kívánok, és köszönöm a köszöntéseket mindenkinek, tehát mindenkinek nyilván csak elpoinkodtam itt a ragozást.
0: Köszönjük szépen, Popovics Lászlót hallották, még egyszer boldog születésnapot, Lacikám.
1: Köszönöm szépen, szia Attila.

21 óra 57 perc van, önök a Music Story-t hallják itt a poptalisia.hu. Baby's Gang America Swedish Remixben, majd a Digital Motion Swing Fighter. Harmadik dalként CC Catch és a Stay Age Remixben, amit pedig most hallanak, Girls Have Fun, Love Addict. Így az első óra vége felé picit belekukkantok a Facebookba. Kriszti és Józsi írja a szaharai Heppingenből. Szép estét, szervusztok, kedves sztorisok és Attila stúdióban. Két hete tombol a nyár itt Németországban. És az olyan erővel, ami nem megszokotta, hogy írja, 38 fok volt, de a hétvégére 40-42 fokos hőséget mondanak a meteorológusok. Jövő héttől lesz egy kis lehűlés a normális nyári hőmérsékletre. Üdv Kriszti és Józsi Eppingenből. Na igen, hát ezt említettem én is a nyitó konfban, hogy ez még nem a csúcs, amit itt az elmúlt napokban kaptunk, hiszen hát valóban jön felénk is, hétfőre, kedre ez a 40-42 fok. Hát lehet, hogy majd a virágok a teraszon kikönyökölnek, mert bár én locsolom őket gazdagon, de ezt már lehet, hogy nem fogják kibírni. Szabó Attila, hőséges csáót minden Music Story hallgatónak, és üdvözlöm Attilát a remélem légkondicionál stúdióban. Most nem akarok panaszkodni, mert egyébként korrekt volt itt az épület vezetősége. Már a tegnapi napon felhívtam az ügyvezetőt, és kértem, hogy egy picit akkor most hamarabb kapcsolják itt be ezt a... Ez tulajdonképpen egy ilyen légtechnikai berendezés, maradjunk annyiba, tehát ez nem egészen, amit a klíma, egy ilyen hideg levegőt fúj be egy fenkún, vagy valamilyen hasonló nevű berendezés. Hát, elviselhető, maradjunk annyiban.

0: Na, úgy tűnik, hogy a mólos kalandom után nem lett kiadva rám, vagy ellenem az országos körözés, mert a kedves kis hölgy, aki ott fölvette az adataimat, az írta, hogy jó volt a konf. Köszönöm szépen neked, Zsófi. És nagyon örülök neki, hogy megismertelek. Hát még akkor is, hogyha... Hát ezért ez nem egészen az ismerkedésnek a módja kellett volna, hogy legyen, hogy elviszem magammal a MOL egység töltő berendezését. De hát így alakult. Egy-két óra múlva jöttem arrafelé, láttam, hogy még mindig le van kötözve a gázolaj fej, úgyhogy tényleg tartós a probléma. Bocsánat nektek érte. Meg ha volt egy kis papírmunka még utána. Na, most pedig pontosan...
1: 22 óra.
2: Music to music.
1: És most... Kezdődik egy újabb óra a 80-as évek legjobb diszkós lágereivel itt a poptarisznya.hu-n. Music Story. Minden, ami 80-as évek. Különlegességek, ritkaságok, remixek. A mikrofonnál Hajcser Attila.
3: Bienvenido al cielo, hijo mío. Pide lo que quieras.
4: Escuchar el superdisco 8021.
3: Oh, aún no lo hemos plagiado.
5: Superdisco 8021.

22 óra 10 perc van, szép estét kívánok mindenkinek. Önök a Music Story második óráját hallják. Azt nem tudom, mi történt ezzel a mixel, így a második részben. Nincs túlvezérelve, ennek ellenére fura, úgyhogy elköszönünk tőle. De csak azért, hogy egy kitűnő Bad Boys Blue dallal folytatódjon tovább az összeállítás.

Rabzoli azt írja a Facebookon, hogy sziasztok, a Bad Boys Blue legjobb dalai között van a Mon Ami. Örömmel hallgatom itt a műsorban, kertlocsolás után egy hörrel. Ha lenne kívánság műsor, ezt kértem volna. Jó, jó, jó duma. További kellemes dobhártya kényeztetés mindenkinek. Köszönjük szépen, Zoli. Az jó kombináció egyébként a földet vízzel, locsoló csörrel. Bad Boys Blue, Mon Ami.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, használják, hallgassák. Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.
2: Music is magic.
3: Music story.
4: Yeah. Hajtsd el Attilával.

0: 22 óra 35 perc van. Bad Boys Blue és a Mona Neal-zel indultunk. Majd jött egy újdonság. Jeff Zarling, Shadows Under My Skin. Majd visszaugrottunk néhány évet a Special Vox Love Will Never Die című dalával. Ez a csapat is hogy eltűnt, pedig kitűnő felvételeket kaptunk tőlük jó néhány éven keresztül. Megint egy klasszikus Mr. Freaky, Out of My Mind. Először a 11 perces változatot találtam meg, de eszembe jutott, hogy azt néhány hónappal ezelőtt játszottam, és úgy konfoltam le, hogy ezt többet nem fogom adásba engedni, mert bár kitűnő a felvétel, de hát azért 11 percen keresztül mégiscsak sok, úgyhogy az alap 4 perces rádió változat szólt. Tony D, I Want To. Ezt halljuk most. Hát holnap nem csak Popovics Laci barátomnak lesz születés és névnapja, hanem Bétóth Lacinak is ebből adódóan névnapja. Bár azt elárulhatom önöknek, hogy Bétóth Laci rettenetesen utálja, hogyha bárki is névnapján felköszönti, úgyhogy én is csak annyit szoktam csinálni, hogy egy ilyen smiley-t küldök neki. Ő ebből pontosan tudja, hogy végül is felköszöntve a névnapján nem lett, de nem is felejtettem el, tehát azért így az udvariasság kedvére ez holnap is menni fog. De ha már Bétóth László, bizonyára emlékeznek rá, hogy a legendás időkben, vagyis a poptarisznya eredeti, még a 80-as években készült adásaiban lehetett először hallani a Joy Touch by Touch című felvételét, úgy 1985 tájékán. Ugye a poptarisznya a szokásos konf és az egyéb információk után egy jellegzetes jingle-lel és mindig egy vonalat új dallal indult. Bizony 1985-ben Bétóth László akkor még abszolút újdonságként konferálta fel a Joy Touch by Touch című dalát. Azóta mekkora sláger lett. Kis Gyurinak hála, megvan ez a konf, ezt most meg fogjuk hallgatni. Hát repüljünk vissza az időbe, egészen 1985-ig. Minden Lászlónak pedig holnapra boldog névnapot kívánok.
1: Igaz öröm azoknak, akik ezt a fajta zenét szeretik. Az együttes neve is Öröm, vagyis Joy. A dal címe pedig Touch by Touch, amely annyit jelent érintésről érintésre. És induljon a program, valamennyiüknek jó vételt és jó szórakozást!

0: After Midnight Fancy. Hogy megy az idő, hölgyeim és uraim? A holnapi napon lesz 10 éve annak, hogy elveszítettük a legendát, Bud Spencert. Ebből az alkalomból emlékezve rá, egyébként a Corvin moziba a holnapi naptól kezdve egészen augusztus 9-éig ismételten vásznon lehet majd látni a legendás filmeket. Lehet, hogy én is elmegyek egyet-kettőt megnézni, mert azért mégiscsak más, mint LCD-n otthon. Persze annak idején gyerekkoromban moziba is láttam, de akkor meg más volt még az élmény. Arra gondoltam, hogy akkor most keresek egy olyan mixet, amiben a legjobb filmzenék vannak összerakva alig 5 percben. Emlékezzünk ezzel a kis összeállítással a legendás Bud Spencerre.
1: Nem. Nem jó?
2: Mindjárt tudtam.
3: Music Story.
4: Hajcsar Attilával.

0: Szenzációsak egyébként ezek a dalok, miközben az ember hallgatja ezt a mixet, akkor megjelennek a filmjelenetek, gondolom nem csak az én fejemben, hanem másokéban is. És bár rengetegszer adják a televízió, hiszen éjjel-nappal lehet látni ezeket a filmeket, de az a zseniális benne, hogy generációkon át öröklődik tulajdonképpen, hiszen az én fiam éppen, hogy most lesz majd 12 éves július közepén, és már jó néhány évet, már legalább 1-2-3 éve nézegetjük ezeket a filmeket, tehát ő rá is hat, a mi korosztályunkra, meg hát tulajdonképpen a kezdetek óta, mióta ezek a filmklasszikusok elkészültek, szerintem korosztálytól függetlenül mindenki szereti és kedveli őket. Bud Spencer és Terence Hill. Egy mix, egy összeállítás, ezzel emlékeztünk a mesterre. Holnap lesz 10 éve annak, hogy elveszítettük.
1: Music to music. És most! Kezdődik egy újabb óra a 80-as évek legjobb disco.

Ciao Italio, Ciao More. Na ilyet se hallottam még. Ricky a Poveri. AI-ban. Kérdőjel a mondat végén. Valószínűleg igen. Cork Style Life, Angel of the Night. Ez ment előtte. Kis Attila is bejelentkezett, sziasztok, szép estét mindenkinek, köszönjük szépen. Tóth Wolf Attila kolléga is itt van, kellemes hűsölést a stúdióban, kolléga úr. Én 33 fokos lakásban élvezem a Music Story-t. Nem irigyellek, megmondom őszintén, nem a műsor miatt, hanem a 33 fok miatt, mert ha ilyen későn 33 fok van a lakásban, akkor ott hát eléggé meleg van, fogalmazzunk így. Radnai Zoltán, jó estét, szokásos jó mix, kérném a pontos címet, jó, mindjárt meg fogom írni. Aztán Rózsás József, Jozi, szép estét, sziasztok, Jozi Zalaegerszegen csupa fül, köszönjük szépen. Madla Jani, szép estét kívánok mindenkinek ma estére a zenék hullámain. Természetesen üdvözlet Attilának a stúdióban, és Szerencsét Tamás kihelyezte a Pingvin ventilátort, ugye a Popovics Lacival készült interjúban volt erről szó, hogy majd akkor én kirak, de megelőzött Tamás, úgyhogy nyilvánvalóan még egy példányban nem fogom kihelyezni. Meg lehet tekinteni azt a ventilátort, amiről Lacival beszélgettünk itt a műsor elején. Egyébként egy ilyen tényleg van itt a stúdióban, de ha bedugom, akkor elindul. Mármint nem a forgó része, mert az rendben van, hanem az egész test. Ugyanis ezek a gumitalpak már kikoptak, meg hiányoznak az aljáról, úgyhogy hát a ventilátor lendületével tulajdonképpen a légáramlat viszi jobbra-balra mindenfelé ezt a drága készüléket. Próbáltam ilyen könyvekkel így besarszézni, de se sikerült.

0: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.
2: Vendégeink vannak.
3: Vendégek.
2: Félmeztelen férfiak. Téged akarnak.
3: Engem.
2: Téged.
3: Music
0: Story.
1: A poptarisznye.hu-n.

Bellatrix és a Cosmic Code. Ezzel indult a blokk, majd jött a Twins és a Love System. A hölgy pedig, akit most hallunk, Victoria Nordman és a Reshine. Hivatalosan talán ma jelent meg ez a dal, de nem hivatalosan, én már bemutattam ezt néhány héttel ezelőtt itt a műsorban. De Valasanyi mai csomagjában volt benne ez a hosszabb változat.

Valasán Attiék is bejelentkeztek, kellemes péntekestét kívánunk mindenkinek, Bozó Kitti és Valasán Attila Zuglóban fülelünk. Már jól kezdődik Grand Millerrel a program, Hajcsar Attila kolléga úr, jó munkát és kellemes örömzenélést a stúdióban. Jöjjenek a sok gyógyító energiát hozó szuperzenék. Köszönöm! Paragi Sándor is bejelentkezett, sziasztok, szép estét mindenkinek, Szegedi Jelen. Négy hét múlva, vagyis egy hónap múlva, pénteken este jön majd Valla Sándor, és egy újabb New Generation műsort fogunk készíteni. Az én Sanyi barátom már nagyon szedegeti a dalokat, mert ilyenkor nem mindig a legfrissebb felvételek szólnak, hanem ő nagyjából megcélozta úgy 2012-13 környékét, mert hogy onnantól kezdve datálja ő a minőségi New Generation dalokat, és akkor válogat mindig az adott év vagy hónap nagy dalaiből, és hát ebből áll össze végül is a 3 órás műsor.

Most egész pontosan megnéztem, július 31-én lesz itt. Hát ezt a drága embert a Covid alatt elveszítettük, de itt maradtak a nagy-nagy slágerek, ez talán az egyik legismertebb dala. Albert One.

0: Hölgyeim és uraim, a szokásoktól eltérően én most el fogok köszönni, és az utolsó 10 percben ismételten egy nagyon jó kis mixet hallhatnak majd. Stock Aitken Waterman dalokból, hogy itt lesz majd Rick Astley, ha jól emlékszem, akkor Kylie Minogue, és még jó néhány előadó. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a megtisztelő, kitüntető figyelmét. Új és élő műsorra legközelebb jövő héten pénteken este 21 órától jelentkezem majd itt a poptarizmia.hu-n. A mai műsort is Komjáti György, valamint Komjáti Zoltán, Bétót László, Popovics László, Kis György, László Zoltán és Valla Sándor segítségével készítettem. Ami a hétvégét illeti, kánikula, rettenetes meleg lesz egészen jövő hét elejéig, tehát hétfő, kedden, még talán szerdán is, úgyhogy mindenkinek azt tudom mondani, amit a tiszti főorvos asszonyság is mondott, nem a nyúlyóka, ő már nincsen, most új van, sokkal értelmesebb, szóval a lényeg az, hogy igyanak rengeteg folyadékot, lehetőleg vizet, vagy bármilyen alkoholmentes terméket, próbáljanak meg árnyékban maradni. Vagy ha mégis elmennek, akkor hát természetes vizeket érdemes látogatni, azt mondják. Bár hát ahogy láttam, a Velencei tó az rettenetes állapotban van, abban már gyakorlatilag fürdeni nem nagyon lehet. A Balaton az nincs olyan rossz helyzetben, bár épp az előbb olvastam, hogy az északi oldalon azt írják, hogy nagyon sokáig be kell menni. Hát én hétfőn voltam Füreden, valóban azért észre lehet venni, hogy jóval alacsonyabb a vízszint, mint egy pár évvel ezelőtt, de hát párolog ebbe a nagy melegbe, a víz utánpótlás meg nem nagyon van. Hát reméljük, hogy egyszer majd a természet akkor helyreáll, és akkor ismételten a megfelelő vízszint lesz majd a tavainkban. Szóval, ha tehetik, akkor menjenek, de óvatosan, igyanak sok folyadékot, vigyázzanak magukra, és akkor találkozunk jövő héten pénteken. A kollégák természetesen jönnek, Dombóvári Gábor matiné holnap reggel 9-től, este Hudák Misi, úgyhogy fogadják őket is szeretettel. Találkozunk tehát jövő héten, pénteken este. Hajcsár Attilát hallották. Jó éjszakát kívánok!
1: Aquí comienza... ¿Qué? ¿Qué se puede decir?
2: Superdisco 80-20.

0: Ez volt a Music Story. A 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei, különlegességek, ritkaságok, remixek, dalok a New Generation világából. Music Story jövő pénteken is 21 órától Hajcsar Attilával itt a poptarisztja.hu. Tartson velünk!
1: Most a poptarisznya.hu egy korábbi műsorának ismétlését hallják. Jó szórakozást! Bétósó.
0: Benne a múlt és a jelen legnagyobb slágerei. 3 óra, sok zenével és beszélgetésekkel.
2: Mindez egy műsorban, amelynek címe Bétósó. Ready, go!
3: Jó napot kívánok! A nevem Bétót László. Dynamite.
4: Nagyon szép napot mindenkinek, kezdődik a Bétósó itt a poptarisznya.hu-n. Nem panaszkodhatunk az időjárásra, tombol a nyár, minden irányból áramlik felénk a meleg, és a 30 fok fölötti hőmérsékletek. Na, ezek azok, amelyek egy picikét megkeserítik az életünket, és bizony, egy bizonyos hőfok után már a vízparton sem annyira kellemes, mert azért végül is nem lehet egész nap nyakig ülni a vízben, főleg ha van. Előbb-utóbb ki kell jönni belőle, és minden kezdődik előről. Szóval jönnek a panaszok, miért van ilyen baromi meleg, mint hogy télen mindig jönnek a panaszok, hogy miért van ilyen baromi hideg. Tulajdonképpen azoknak van igazuk, akik azt mondják, hogy mi lenne, hogyha egyszer az időjárás tökéletes lenne. Vagyis lenne tavasz, nyár, ősz és tél. Megfelelő hőmérsékletekkel. De én azt hiszem, erre már nagyon minimális a remény, legalábbis az én életemben, meg sokunk életében. Egyre szélsőségesebb lesz El Niño elvtárs. Itt van, és az elkövetkező időszakban is itt lesz. A legfrissebbeket olvasva, az ősz és a tél csapadékos lesz Európában, az mindenképpen jó, viszont egyúttal meg kellene tanulnunk eltenni a vizet a szárazabb időszakokra. Mert hogy lassan már eltűnik a Velencei tó, és a Balaton is egyre kisebb, nem beszélve a többi kisebb tavunkról. Ez már nagyon-nagyon kellemetlen és beláthatatlan következménye. Jobbnál jobb zenék a mai napon is itt, a Bétósóban, és persze a humor, az újdonságok. És kapcsolódik össze a Rádió Bézs és a poptarisznya.hu a szokásoknak megfelelően. Kezdődjék tehát a mai Bétósó, ehhez kívánok mindenkinek nagyon jó vételt és nagyon jó szórakozást.
5: Welcome to Thursday morning.
4: Let's do it! Ez a Stars on 45. És egy medley a Beatles dalokból.

0: Ez volt a Beatles medley, és ez volt a Stars on 45.
1: Beatles Show. Beatles Lászlóval minden csütörtökön 9-től 12 óráig.
0: Billy Joel. We didn't start

Hétágra süt a nap, csalafinta az egész, mert időnként a szellő is megmozdul, és az ember azt hinné, hogy tulajdonképpen nincs is annyira meleg, de baromira meleg van. És ha valakinek mindenképpen kint kell lennie, tegyen a fejére egy sapkát, egy olyat, amivel védi a fejét a napsugárzástól, és nagyon-nagyon-nagyon sok folyadékot kell inni, és persze csak akkor

kell kimenni az utcára, és akkor kell kimenni a telekre, hogyha dolgokat kell intézni, de azt is minél gyorsabban, minél hamarabb vissza a békés melegbe. Welcome to Thursday morning. Ami ott van a lakásban, elérhető megfelelő hűtéssel, és persze főképpen, ha van, légkondival. Na meg a jó zenével, ez a Smoky. Lay back in the arms of someone.

0: Chris Dorman-nel ez volt a Smokey, ez volt a Lay Back in the Arms of Someone. Sajnos nincs már közöttünk, február 27-én Los Angelesben elhunyt Neil Sedaka, a kiváló amerikai slágerénekes, zongorista, dalszerző, aki 1939. március 13-án született. Nagy slágerei voltak, de az összes közül a legnagyobb ez volt.
1: And now, more music.
0: Ez az O Carol. És Neil Sedaka.

Neil Sedaka, ez volt az Ókerről. Neil Sedaka után jön a Fortunes. Már itt is van.

0: Ez volt a Fortunes. Freedom come, freedom go.
1: Riportok és zenék. Ez a Bétó Show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. Bétót László műsora a poptarisznya.hu-n.
0: Carol Douglas.
2: I went to see the doctor today.
0: As a doctor's orders.

A Dr. Others után Emma Lee Gary és a You're My Everything.

Egy különlegesség következik majd ezután, a dal után. Ez egy 1963-as felvétel, decemberben készült, Frankie Valli és a Four Seasons dala. Oh, what a night!

was right, Frankie Valli. És a Four Seasons, ó, micsoda éjszaka. Ezt én elmondhattam 1992-ben, akkor, amikor a Calypso Rádió élőben közvetítette Michael Jackson bukaresti koncertjét. Ez október 1-én volt tehát, és hát bizony nem voltak a feltételek olyan jók, hogy az ember ezt elgondolná. Műholdról jött a jel, és csak a Calypso Rádió volt az egyetlen egy rádió Európában, amelynek megvolt a joga Hegedűs Lászlónak köszönhetően, hogy közvetítsük élőben Michael Jackson bukaresti koncertjét. Nem volt ez akármilyen, és ráadásul még a közvetítési jogot átengedtem a Petőfi Rádiónak is, úgyhogy egyszerre a Petőfi Rádió és a Calypso Rádió hallgatói várták, hogy megjöjjön az a bizonyos jel a műholdról, Bukarestből, amire elég sokat kellett várni.

0: Azoknak, akik később kapcsolódtak az adásba, azoknak mondom, hogy a színhely Bukarest, a színpadon Michael Jackson. Élőben közvetítjük ezt a koncertet, kedves hallgatóink, ez a Kalipszó Rádió és a Petőfi Rádió közös adása. Az utolsó pillanatban, az utolsó másodpercekben kaptuk meg a hangot a műholdról. Előtte semmiféle mérőjel, semmiféle mérőhang, hanem egyszerre a koncert kezdetének időpontjában, pontban 8:30-kor megszólalt nálunk is. Mind ahogy megszólal azért néhány európai országban.
1: Hát bizony ez a zapszem akció a fenékben, ez rendesen urrá lett rajtam, hiszen tudtam, hogy legalább 1,5 millió ember várja ezt a bizonyos koncertet, és soha nem tudtam, hogy mikor fog megszakadni a jel, mikor lesz egyszer csak rohadt nagy csend az éterben, mert nem érkezik meg a koncertjel a műholdról. De szerencsére ez nem következett be, viszont amire nem lehettünk felkészülve, fogalmunk sem volt, hogy Michael Jackson mit énekel, és milyen dalt követ majd. Minden esetre, hát oda voltunk érte, hogy ezt mi meg tudtuk tenni, ez egy fantasztikus élmény volt a számomra is, és hát meg kell, hogy mondjam, hogy legalább 2-3 kilót én fogytam a legvégére, mert tényleg nem tudtam azt sem, hogy merre járok, fiú vagyok, vagy lány. Jön a jel, nem jön a jel, és ha jön, akkor mi lesz rajta? Minden esetre a Dangerous Tour megérkezett 1992. október 1-én Magyarországra is, és bizony ez egyáltalán nem volt veszélytelen. A túrnak a neve is ez volt, Veszélyes Túr. Egy dal erejéig emlékezzünk erre a közvetítésre itt a mai alkalommal a Bétósóban a poptarisztja.hu-n. Bukarest és Michael Jackson.

0: Dangerous Tour Bukarestből 1992-ből. Sok-sok érdekesség és sok-sok unalmas dolog van ebben a közvetítésben. Megpróbálok majd összerakni körülbelül egy olyan 40 perces, 30 perces anyagot, ami igazán a krémje ennek a bizonyos élő közvetítésnek, amelyet 1992. október 1-én együtt közvetített a Kalipszó Rádió és a Petőfi Rádió. Nos, ebből próbálok majd valamit varázsolni, mert az egészet unalmas lenne meghallgatni, én ezt megtettem az elmúlt napokban, amikor megtaláltam. Aztán rájöttem arra, hogy tulajdonképpen ez már csak emlék, és hát bizony, amilyen jel jött időnként, azt nem lehet már közvetíteni jelen pillanatban 2026-ban.
1: Birtó Show. Bitót Lászlóval minden csütörtökön 9-től 12 óráig.
2: A poptarisznya.hu-n.
0: Start to the dreams. Ez már a Johnny Hate Jazz.

0: Jazz, ez volt az elmúlt percekben itt a Beatlesóban a poptarisznya.hu-n, a Shattered Dreams.
1: Poptarisznya.hu.
2: Ez egy újabb sláger.
0: Nem is akármilyen. Ez a kanadai Berlin. És a Take My Breath Away.

A Top Gun, klasszikus dala a Berlintől. Ez volt az előbb a Take My Breath Away. A folytatásban pedig a Gypsy Kings. Ez a Bailame.

Venus in Blue Jeans. Ez volt Jimmy Clanton, és ez volt egy igazi

Ram Roots. Egy dal, amit mindenki elpengetett és eljátszott. Az összes nagy gitárbanda, a Shadows-tól a Sputnikson állt. De ez az eredeti, ez a Ram Roots. És a Ghost Riders in the Sky.

Ez volt a Rhyme Roots az elmúlt percekben, és ez volt az égi lovas, mert ugye így ismerte az egész világ, vagy legalábbis Magyarországon mindenki. Ez volt a Riders in the Sky. Ez volt tehát a Rhyme Roots. Robin Luke. Susie Darling.

Pojong, Love of the Common People. Egy jól ismert dal, nagyon sokan énekelték, nagyon sokan feldolgozták. A jobbak közé tartozik ez a változat. Ő volt tehát az elmúlt percekben Pojong. You know that I be sexy. Entrance és Rod Stewart. Do you think I am sexy?

Ez volt az Electric Light Orchestra, és ez volt a Calling America. És Amerika hívott, hiszen Amerikában van a foci VB többek között. Annak hivatalos dalát majd rövidesen játszom, hiszen Shakira ezt is elkészítette, és ez lett a hivatalos dala a foci VB-nek. De most még, mert hogy nem az újdonságok forognak, egy újabb régi klasszikus Guy Mitchell-től. As a singing the blues.

Ezt a fantasztikus remixet DJ Dali készítette. Ez szólt az elmúlt percekben. Itt a Retro Rádióban, bocsánat, nem a popterisztja.hu-n, a Bétó Show-ban. Most pedig Bobby Rydell. Én tudtam, hogy előbb vagy utóbb keverem a retrót a Bétó Show-val. Elég sokáig bírtam. De hát egyszer be kellett következni ennek is. Aztán egy darabig most ez megint nem fog előfordulni. Szóval ez itt a Bétó Show, benne Bobby Rydell. És Domenica Modugno klasszikusa, ez a Volare.

Aki gitárt vett a kezébe annak idején, legyen az profi, vagy éppen amatőr, vagy félamatőr, egész biztos, hogy elpengedte ezt a dalt. Ez a Routers és a Let's Go.

0: Ez volt a Routers, és ez volt a Let's Go
1: Poptarisznya.
2: Sláger, sláger után.
0: A Beatles dal most a Bananarámától. Ez a Help.

0: Ez volt a Bananarama, és ez volt a Help, a Beatles nagyslágere. Most pedig térjünk át a humorra. Az első jelenet előadói Esztergályos Cecília és Agárdi Gábor. A jelenet címe Gomba pörkölt.
1: Nézd csak, kinyitotta a szemét. Jó reggel, cihabás. Na, csak hogy magához tért.
2: Üdvözlöm, doktornő. Ugyan ma szerda.
1: Hát honnan tudja?
2: Mindig szerdán szoktam magamhoz térni. Az ember ugye szombaton megszedi azt a gombát, vasárnap megeszi azt a gombát, szerdán magához tér. Csütörtökön lábadozik, pénteken kírják, szombaton megint mehet gombászni. Kitanultam én, Krisztián, nem először csinálom. Még három gyomormosás, aztán jubilálunk. Elérem a 25. gomba mérgezésemet. Ez is lakodalom.
1: Azért ez mégiscsak sok, Ciha bácsi. Nem fél, hogy egyszer ráfizet?
2: Hogyan fizetnék rá, Kiszti Hand, amíg a doktornő pumpál? Megtárgyaltam én ezt a mentőkkel, ugye bár jó előre. Na fiúk, én áprilistól októberig minden vasárnap glott összeesek, akkor aztán csak is a főorvosnőhöz liferáljatok. Mert az úgy pumpál, mint senki a világon. A jó Istenke aranyozza meg a pumpáját.
1: Ciha bácsi, ide hallgassa, miért nem megy piacra gombát venni? Nem telli?
2: Miért ne is tessék mondani, Krisztián. Iparos ember vagyok én, szakképzett hitakötő. A nyugdíjas is. Aztán nem iszom, nem kártyázom, nincsen nekem szenvedélyem az égvilágon semmi. Csak ez a kis gombám legyen meg. Ha nem tetszik tudni, én abban a kofa népsében nem bízok ám ott a piacon. Jaj, huncut annak még a fajtája is kisztival. Aztán mégiscsak más az ember, maga kezivel szédi azt a gombát. Illatos erdőn, édesen ordítozó stiglincek közepette.
1: De hát, ha egyszer nem tudja, melyik a mérges gomba.
2: Ne tessék már engem sértegetni, mert bizisten, hogy én is mérges lennék. Ha honnan tudna? Ismerem én valamennyit. Még a Deák nevén is. Ott van példának okáira Vagykos Debröve. Latinul casus obeundi. Lila kalapú, zöld lemezek, pettyes tönk. Akkor a bolond mérges, hogy szembe köpi az ember. Amíg leszedi, aztán közben randán vinnyogó neszeket hallat. Aki még kesztyű nélkül nyúl hozzá, ha könnyékig lehervad a karja.
1: Érdekes.
2: Hát nem még semmi, mert ott van a süveges nyugönt. Latinul exitus lethalis. E húsevő gomba, Krisztián, de olyan vérszomjas, hogy az apróbb madaraknak észszerűen utána repül. Méghozzám hozzátoktatva.
1: Fantasztikus.
2: Ezzel a két öreg szememmel látom, amint hasba rúgott egy állami díjas gombaszakértő.
1: És maga melyikből evett?
2: Mindegyikből, Krisztián. Hát a jó gomba pörkölt olyan, mint a jó halászlé. Többfajta kőbe le. De aztán mégis nyolja az ember mind a 30 ujját.
1: Ciha bácsi, az embernek csak 10 ujja van.
2: Eredetileg. Bizonyos mérges gombák hatására azonban átmenetileg megtöbbszöröződhet.
1: Ez rémes, és mondja, Ciha bácsi, legalább jó egy ilyen gomba pörkölt?
2: Jó, Már hogy volna jó? Olyan az íze, mint egy avarkori temető. Langyos szappan szószba.
1: Az Isten áldja meg, akkor miért teszi?
2: Miért már szeretem?
0: A gombaevő Ciha bácsi után jöjjenek a halevők. Csákányi László, Szombati Gyula és Usztics Mátyás a három szereplője a jelenetnek.
3: Jó ez a hal.
4: Jó.
3: Hé, öreg! Magának is ízlik?
4: Milyen kedves öreg ember. A nagyapámra hasonlít.
3: Hé, papa, odaadná a sót?
4: Nagyon szeretheti a halat. Milyen gyorsan eszi.
3: Ja, vigyázzon, papa, mert szálkás.
4: Kedves öreg ember, minden nap itt van.
3: Igen, csak nem szokott így köhögni.
4: Viszont szép piros polgás.
3: Hé, papa, nem kér még halat?
4: Ez hogy köhög? Csak nem influenzás.
3: Mert nem oltatta be magát, az öcsém az beoltatta magát.
4: És?
3: Hát ugyanúgy megkapta az influenzát, viszont nem köhög.
4: Milyen szép zakója van.
3: Aha, halszálkás.
4: És meg ők panaszkodnak, hogy kevés a nyugdíj.
3: De nem kész még halat? Neki már úgy látom, nem kell.
4: A jó ez a hal.
3: Ja, az anyám csinálta így, írdalva.
4: De. Nézted tegnap a tévét?
3: Aha.
4: Érdekes volt az a dokumentumfilm a társadalmi közömbösségről.
3: Miről?
4: Mondom, a társadalmi közömbösségről.
3: Aha.
4: De ennek az öregnek a feje egyre lilább. Nem kéne szólni valakinek?
3: Hagyjad már, utálok tanúskodni!
4: Mi az Isten mutogat ez állandóan a torkán?
3: Hát mit tudom én, talán figyelmeztetni akar valamire minket.
4: De jó Isten, csak nem romlott a hal.
5: Na azért.
3: Na, végre egy kis csend.
4: Na, ez jó vacsora volt. Na, gyere, menjünk!
3: Na, várjál, vigyázz, nehogy rálépj. Na, mégiscsak egy ember.
0: Jelenetek egy házasságból. Jól ismert cím, és több változata is van. Az autós változat következik most Csala Zsuzsával és Gál Völgyi Jánossal.
6: Béla!
7: Ha?
6: Béla, nyugodt vagy?
7: Most már nem. Mi a franc történt?
6: Tudod, elindultam a Suzuki-val anyukához.
7: A végösszeget mondva az.
6: És van egy kis baj.
7: Egy kis baj? Remélem anyáddal. Basszus, akkor veled?
6: Dehogy!
7: A rohadt életben csak én lehetek ilyen szerencsétlen. Akkor a kocsival?
6: Hát az a helyzet...
7: Az a helyzet, hogy volt egy kocsink. De én tudtam már, amikor beültél, úgy sivalkodott szegény, mint karamell az elődöntőben.
6: Csak meg kellett kenni a rugókat.
7: Ja, meg az ajtószélét, hogy be tud gyűlni. 3 kiló vazelin ment rá. Én milyen barom, miért engedtem, hogy beülj?
6: Hát azért, mert az én pénzemből vettük. Én fizetem a benzint, a biztosítást, meg a többi költséget.
7: Most ilyen pitiségeken fönnakadsz. Hát mondtam én neked, hogy az én pénzemből van a cigarettám. Azt te is szívod.
6: Béla, én nem dohányzom.
7: És az a füst, ami a konyhában van, na szívod vagy nem szívod?
6: Tudom most, miért vagy ideges. Te engedted meg, hogy anyukát kivigyem a temetőbe.
7: Ja, hát olyan jól hangzott.

0: Na figyelj már, ne kimmé. Hogy néz ki az autó?
1: Piros.
0: Ne ideges is, nagyon be van horpadva.
1: Egyáltalán, a kocsinak nincs semmi baja.
0: Akkor mi a francnak hívtál? Hát épp a meccset nézem a tévében.
1: Hát az úgy volt, hogy megérkeztem anyuka háza elé.
0: Ennek örülök.
1: És van itt egy szabad hely.
0: Mámor, és?
1: Béla, nem tudok beállni.
0: Keres egy másik helyet.
1: Nem, nincs, már kétszer körbe mentem.
0: A rohadt életbe közben meg megy a meccs.
1: Béla, ma nincs is meccs.
0: Hát most ezt te tudod, vagy én?
1: Béla, te megint a szex csatornát nézd.
0: Dehogy is, a Milán meg a Fener Bafcse, vagy mi ez?
1: Hogy mit látsz?
0: Labdát. Mondjuk két labdát.
1: Partjelző is van.
0: Hát persze.
1: Meg bíró?
0: Bíró nő. Nő. Épp most fújja a sipot. Most rólam van szó, vagy a kocsiról a rohadt életben már?
1: Tudtam, hogy ideges leszel.
0: Én? Ugyan miért a fene vigyene? Miért?
1: Hát, hogy nem tudok beállni, és felizgatlak vele.
0: Aranyom, te már évek óta nem. Na figyelj, rakj ki az indexet.
1: Ez a hosszú itt a karika alatt?
0: Az. Na most mi történt?
1: Megy az ablaktörlő.
0: Na várj, akkor másképp mondom. Figyelj, kapcsold be az ablaktörlőt.
1: Igen?
0: Most mi történt?
1: Kattog és villó.
0: Helyes. Akkor most te drükkverzd be.
1: Ez a bot itt, amin van az a macilacis gomb?
0: Igen, képzeld el, hogy melletted ülök.
1: Béla, rajtad nincs is gatya.
0: Annyira azért ne képzelj el. Figyelj, most fogod a macilacis botot, és felém tolod majd hátra. Amint a tökön akarná ütni vele. Na. Na, most mit csinál?
1: Recsek.
0: A kuplungot benyomtad?
1: Ja, bocsika.
0: Na figyelj, tekered a karikát, lassan felengedett a kuplungot. Most mi van?
1: Dudál.
0: Minek dudálsz? Ne nyomd a dudát.
1: Nem én nyomom. Az a 30 autós, aki mögöttem áll.
0: Figyelj, tekerd le az ablakot.
1: Megvan.
0: Szorítsd dököl be a két kezed, és rak keresztbe.
1: Igen?
0: Most a felsőt lengesd meg.
1: Most még jobban dudálnak. Te, jön az egyik. Nagyon fenyegetően jön.
0: Figyelj, adod neki a telefont?
1: Adom.
0: Uram, bocsásson meg, ha vezet a feleséget, megérteti. Tegye már meg, hogy beáll az asszony helyett. Köszönöm.
2: Beto Show.
3: Jöjjenek az újdonságok. Rövidesen majd Shakira is énekel a Die Die. Az idei foci VB hivatalos dala. De most először Alex Warren. Ez a Passenger.

Bár nyár van, de ez nem vonatkozik David Guettára, aki végdolgozza az életét. Mindegynek, hogy nyár van, tavasz, tél vagy ősz. Ontja a slágereket most a legújabbat Elokkal. Ez az Angels Above Me. David Guetta.

David Guetta és Alok és a vadonatúj dal, ez volt az Angels Above Me. Shakira következik, aki elmondhatja magáról, hogy immáron a harmadik foci VB hivatalos dalát énekli. A Waka Waka volt az első, az afrikai VB-nek volt az indulója, a most következő pedig, ha úgy tetszik, a legújabb, de semmiképpen sem az utolsó Shakirát ismerve. Alig várja az újabb foci VB-t, hogy ismét énekelhessen egy dalt a foci VB-re. Szóval Shakira következik, és az idei foci VB hivatalos dala, ez a Die Die.

Ez volt a Die Die, és ez volt az elmúlt percekben maga Shakira. A folytatásban pedig Kökény Rakoncai és Marics Péter újdonsága. Ez a Tutto è Bello.